0: sume kɔ ma wura dzi na onyame a ɔdi ɔgya bɛgye soɔ no ɔno ne onyankopɔn na ɔman no nyinaa gye so sɛ asɛmpa
1: amen
2: yɛyɛ onyame a